Tisztet szikam, bétúgy a tiéd, pöcsteket vtót. Na tímri ne gyát, plót, rejna, posnya, kaldája vtót. A imen tón. Tisza skál, csütön gyészin, szí, porti bíje, post. Pörszri post. De öndrát, passionet, nem le, fetígyen, me alkohol. Recepte hol, dígyen, me alkohol.